0: Ζήσε
1: Ζή 30 λετ. Ματιάς Λοσέ. Ζαντήλωνικ σνάιβετς χίτι. Ραδιο.
2: A lep petek, skupaj se ogrevamo pred vikendom, vi pomagate z vašim izborom glasbe, pišeta mi Iva in Petra za eno petko, za top vikend bi tole, Rim Tim Tagi Tim. Gremo pred vikendom, odštevamo.